0: tu crois qu'il y a un démon qui est mort? Allô? Allô, Marc? Mezenez?
1: Mezenez?
0: Monsieur Mana Kuriband?
1: Monsieur Mana Kuriband?
0: Rakoze Chan?
1: Mana Engine?
0: Rakoze Chan?
1: Rakanto Singa?
0: Ego?
1: Akoro de Ti?
0: Warakum Fabos?
1: Ego? No?
0: Allô, Marc?
1: Akum Varian? Sawadana?
0: Sawa? Ego? Sawa sawa.
1: Na kiringa kwa na rugoba.
0: Eh.
1: Na kundi neza
0: bana. Sawa sawa.